Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. május 27-e, szerda. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően a Gáza, akarat és ellenállás az éhínségben című műsorunk legújabb epizódja következik. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra.

mai hír összefoglalón következik. Az izraeli légicsapásokban 9-en haltak meg Gázában. Orvosi források szerint az izraeli légicsapások legalább 9 palesztint öltek meg Gázában, az áldozati ünnep előestéjén a folyamatos tűzszünet megsértése közepette. A támadások lakóépületeket, egy civil járművet és civilek tömegét érte Gáza városában, Khan Yunisban, valamint Gáza középső részén. Szemtanúk szerint harci repülőgépek támadtak meg Gáza város egyik legforgalmasabb bevásárló negyedét az ünnep előtt. A palesztinok elítélik az izraeli földfoglalást a megcsalt Jeruzsálem közelében. A palesztin külügyminisztérium elítélte Izrael földfoglalását a megcsalt Jeruzsálem közelében található Nabi Samuel, illetve Beit Iksza környékén a város zsidósítására irányuló kampány részének nevezve azt. A jeruzsálemi kormányzóság kijelentette, a történelmi Nabi Samuel mecset a judaizáció egyik legveszélyesebb szakaszával néz szembe, miután az izraeli hatóságok 27 hektárt foglaltak le a falu és a mecset körül egy régészeti lelőhely terreire hivatkozva. Az USA jelentősen csökkenteni a NATO katonai támogatását. Az Egyesült Államok a német Spiegel jelentései szerint jelentősen csökkenteni tervezi a NATO szövetségeseknek válságok idején rendelkezésre álló katonai támogatást. A javasolt csökkentése kevesebb vadászgépet, hadihajót, bombázót, valamint utántöltő repülőgépet tartalmaznak. A hiányt várhatóan Európa tölti be. A lépésre akkor kerül sor, amikor Trump nyomást gyakorol a szövetségesekre a védelmi kiadások miatt, és megkérdőjelezi a NATO kötelezettségeket a Grönland és a Hormuzi szoros körülű feszültségek közepette.

0: OTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hír Műsorát Hályák.
1: A közvetítők előrelépésről számoltak be az iráni uránról szóló tárgyalásokon. A közvetítők szerint előrelépés történt az amerikai-iráni tárgyalásokon, Teherán magasan dúsított urán készletéről, írta a Wall Street Journal. A megvitatás alatt álló lehetőségek között szerepel az anyag hígítása, vagy egy részének harmadik országba, például Kínába vagy Oroszországba történő szállítása. Ez a kérdés továbbra is központi szerepet játszik az Irán elleni amerikai-izraeli háború befejezését, illetve a hormuzi szoros körüli feszültségek enyhítését célzó tárgyalásokban. A muszlimok az Al-Aqsa mecsetben ünneplik az áldozati ünnepet. Több ezer muszlim gyűlt össze meg Szelet-Kelet-Jeruzsálemben található Al-Aqsa mecsetben, hogy elmondják az áldozati ünnepi imákat, amelyek a muszlim naptár egyik legfontosabb ünnepének részét képezik. Az ünnepre akkor kerül sor, amikor az izraeli erő fokozták a rajtaütéseiket a megszállt Cisziordániában, többek között Al-Khalilban is, ahol a csapatok könyvezetettek be. Végezetül Erdoğan az áldozati ünnep alkalmával szolidaritását fejezte ki Gázával. Türkiye köztársasági elnöke Recep Tayyip Erdoğan a ma kezdődő áldozati ünnep kapcsán egy üzenetet tett közzé, amelyben azt lelki áldásnak nevezte és reményét fejezte ki, hogy az alkalom jót hoz Türkiyének, a török nemzetnek, az iszlám világnak és az emberiség egészének. Minden testvéremnek és nővéremnek, akik fájdalommal, gyászszal és mély szomorúsággal üdvözlődik,

Közlik ezt a napot spirituális földrajzunk különböző pontjain, különösen a Gázában élőknek, a magam és nemzetem nevében a legmélyebb szolidaritás üzenetét küldöm, és egyenként köszöntöm őket az áldozati ünnep alkalmából, mondta el a török elnök. Szerdán milliók vettek részt imádságon Türkiye szerte az ünnep első napján. Puerto Rico kormányzója. Az Egyesült Államok a jövő héten támadást tervez Kuba ellen. Puerto Rico kormányzója Jennifer González sajtónak nyilatkozva elmondta, az Egyesült Államok hadserege a jövő héten támadást tervez Kuba ellen. González emellett rámutatott arra, hogy a január 3-án végrehajtott venezuelai katonai beavatkozás során Puerto Rico területeit használták fel, és ismételten azt állította. A jövő héten támadást terveznek Kuba ellen. González szerint az Egyesült Államok új hidegháborút folytat Kínával, Oroszországgal és Iránnal szemben. Valamint hozzátette, még néhány nappal ezelőtt Venezuelával voltunk háborúban, és a jövő héten Kubával is háborúban leszünk. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Tartsanak velünk legközelebb is. Áldott és békés ünnepeket kívánunk Önöknek!

Kedves hallgatóink! Ma a muszlimok világszerte az áldozati ünnepet ünneplik. Ezen a napon Allah egy kost küldött Ábrahám prófétának annak érdekében, hogy visszatartsa Edzen fiának feláldozásától. Így a muszlimok számára az áldozat, azaz a kurbán levágása egy elengedhetetlen ünnep, hiszen ezzel megemlékeznek Allah könyörületességéről. Az áldozat kizárólag a tisztességesen megszerzett pénzből vásárolható meg. Az áldozati hús csupán egy részét fogyasztja el a család, a többit pedig elosztják a rászorulók között, illetve félreteszik a vendégek számára. Türkiyében az ünnep alkalmából az emberek felkeresik az idősebb rokonaikat, valamint megörvendeztetik a gyermekeket. Más országokban, mint például Pakisztánban, a nők az ünnep alkalmából hennát festenek magukra. Áldott ünnepeket kívánunk mindenkinek! Gáza. Elszántság, akaraterő és emberség az éjség közepette. október 2023 óta Gáza zászlóvivőit legyőzhetetlen akaraterővel az élvonalban látjuk harcolni. Amikor egy zászlóvivő elesik, a mögötte álló azonnal odafut, és átveszi a helyét. Fenyegetéseket kapnak. Hallgassatok, különben megölünk benneteket. Mondják nekik, de ők nem hallgatnak el, nem adják fel. Vajon kik lehetnek ők? Nem más, mint Gáza újságírói. Ék nehéz mellényeikben és isakjaikban, amelyeken a Press felirat áll, Gáza minden pontjáról tudósítanak, audiovizuális tartalmakat osztanak meg, riporterek és fotóriporterek. Nincs fegyver a kezükben, csak a mikrofonjuk, kamerájuk és legtöbbször a telefonjuk. Ezekkel közvetítik percről percre a palesztin népet érő kegyetlen népírtást és embertelen bánásmódot, tiszta és erős hangon. A háború szabályok szerint egészségügyi és sajtómunkásokat nem szabad célba venni. Azonban, amikor Gázáról van szó, a szabályok és törvények érvényüket vesztették. 2023. októbere óta 260 célzottan meggyilkolt sajtómunkással Izrael újabb szégyenletes rekordot állított fel. A dátum 2025. augusztus 10-e, Anas al-Sharif mártír halált halt. Folytasd, Anas, folytasd, folytasd, te vagy a hangunk. Amikor Anas al-Sharif meglátta az embereket, akik az éjség és a fájdalom súlyossága miatt még beszéd közben is elájultak és összeestek, könnyekben tört ki. Egy mellette elhaladó palesztin végigasztalta, és arra kérte, folytassa a munkáját. Ő volt Gáza egyik hangja, aki leleplezte a népírtó Izraelt. 1996-ban született a Jabalia menekültáborban. Gyermekkorát háború, szegénység és pusztítás közepette élte le. Önkéntesként kezdett el újságírással foglalkozni, később pedig az Al Jazeera gázai tudósítója lett. Attól a naptól kezdve életét az igazság keresésének szentelte. A világ látta őt kórházak tetején és romos épületeken, miközben térerőt keresve próbálta továbbítani tudósításait. Kamerája az éjségtől síró gyermekeket, a romok között az élelem után kutató anyákat, valamint a hideggel, illetve a betegséggel küzdő civileket mutatta meg a világnak. Bátor hangvétele miatt többször

elveszítette édesapját. Így beszélt a gázai újságírás nehézségeiről. Különösen akkor, ha a gázai övezetben újságíróként dolgozol, nem csak téged, hanem a családodat is célba veszik. A legnagyobb bizonyíték erre az volt, amikor a házamat támadták meg, és az apámat mártír halálra ítélték. A megszállók többször is megfenyegettek, hogy hagyjam abba a tudósítást. Mondjak le a hivatásomról, és menjek a gázai övezet déli részére. A fenyegetések azonban soha nem értek véget. 2025. augusztus 10-én este egy izraeli légi csapás érte a sajtósátrat a gázai Al-Sifa kórház közelében, ahol 4 másik újságíróval együtt életét vesztette. A háború kezdete és augusztus 10-e között megölt újságírók száma 238-ra emelkedett. A halál nem félelemben találta őt, ellenkezőleg. Nyugodtan és rettenthetetlenül nézett szembe közeledésének fenségével. Halála előtt Enes 2 figyelemre méltó dolgot tett. Üzenetet hagyott hátra a világnak, majd átadta a stafétát. Az utolsó üzenete így hangzott. Ha ezek a szavak eljutnak hozzátok, tudjátok meg, hogy Izraelnek sikerült megölnie engem, és elhallgattatni a hangomat. A fájdalmat minden részletével együtt átéltem. Sokszor megtapasztaltam a veszteséget. Ennek ellenére soha nem mondtam le arról, hogy az igazságot torzítás nélkül adjam tovább, ahogy van. Ne feledkezzetek meg Gázáról. A második dolog egy átadás átvételi beszéd volt. A lányával beszélgetett. Ha figyelmesen megnézzük, ez nem csak egy hétköznapi apa-lánya párbeszéd volt. Ez egy zászlóvivő átadás átvétele. Egy apa búcsúja, aki tudta, hogy ma vagy holnap megölhetik, és átadja küldetését gyermekének. A beszélgetés így hangzott. Enes, kislányom, Trump azt mondja, ki fog minket telepíteni Gázából. Te el akarsz menni Gázából. A lánya válasza. Nem, Gázában maradok. Erre Enes, Gázában maradsz? Miért? Mert szeretem ezt a helyet. Enes így válaszolt. Tehát szereted Gázát? A kislány. Igen. Ismét Enes. És a Katarba küldenének. A lánya erre? Nem. Enes így folytatta. Jordániába? A lánya. Nem. Enes következő kérdése pedig az volt. Vagy bármely más országba szeretnél elmenni? A lánya ismét azt mondta. Nem. Egyikbe sem megyek. Itt maradok Gázában. Erre Enes így válaszolt. Tehát Gázában maradsz, és soha nem hagyod el ezt a helyet, a kislánya. Igen, semmiképpen sem megyek el. Enes erre így reagált. Akkor mondd meg Trumpnak, mi nem fogunk elmenni innen. Mire a kislány? Mi nem fogunk elmenni innen, és ellenállunk. Enes pedig azt mondta, ellenállunk. Enes Al-Sharif már nincs közöttünk, azonban kamerájának tanúságtétele tovább él Gáza utcáin és a történelem emlékezetében. A dátum 2025. október 11-e. Salih al-Jassafarit meggyilkolták. A világ akkor látta őt, amikor örömtől telve futott végig Gáza utcáin, és azonnal a tűzszünet hírét hirdette. Észak-Gáza legtöbb emberének nincs internete. Ezért még nem tudják, hogy tűzszünet van, ezért kiabálnunk kell nekik, el kell mondanunk. Halljon meg mindenki, aki a sátrakban él. Vége a háborúnak. Megszületett a tűzszüneti megállapodás. A népírtás első 2 évében Salih al-Jassafarawi hol nevetett, hol sírt, de soha nem adta fel. Gázai palesztinok történeteit és küzdelmét vitte el a világhoz. Amikor kollégája Enes el-Sharif mártír halálát bejelentette, így szólt. 1 éve és 8 hónapja közvetítünk nektek Gáza szívéből. És ma Enes Al-Sharif mártír halált halt. Ó, néma világ, láss minket! Ó, néma világ, hallj minket! Ó, néma világ, mi meghalunk! Néhány nappal a tűzszünet után, miközben Gáza város Szabra negyedében a pusztítást dokumentálta. Salit Izrael által támogatott fegyveres bandák elrabolták és kivégezték. Testét hírgő újtotta át, csupán azért, mert az igazságot közvetítette, és nem hallgatott el. Legfájdalmasabb az volt, amikor az újságíró megszűnt a történetkereső embere lenni, és maga vált a történetté. Ezt az Al-Jazeera tapasztalt gázai iroda vezetője, Wail al-Dawood mondta, mivel Gázából tudósított, feleségét, 3 gyermekét és egy unokáját megölték. Fiai Mahmoud és Hamza szintén újságírók voltak. Így beszélt a veszteségéről Dagdu. Gáza népeként és újságíróként az instabilitás, a nehézségek, az akadályok, és az, hogy célponttá válunk, sajnos mindennapi életünk részévé váltak.
Ugyanakkor ez egy nagyon különleges képességet is megtanított nekünk, az élet megteremtésének képességét.

a halál ellenére, az akadályok ellenére. Megtanított örömöt teremteni és szilárdan kitartani. Ez a háború azok hatalmas veszteségével tetőzött, akik szerettek és hittek bennünk és az üzenetünkben. Azokkal, akik támogattak minket abban, hogy továbbítsuk ezt az üzenetet. Akik életüket adták érte és lemondtak az örömről. Ez újabb motivációt ad nekünk, kötelességünk teljesítéséhez. Sajnos, ilyen az életünk, majd így folytatta Taktú. Nem könnyű látni a család szétszakított testeit. Egy csátorban nem lehet megvédeni a gyermekedet. Ilyen helyzetben nincs más választásunk, mint tovább menni. Én is ezt tettem. Aznap döntést hoztam. Bármilyen nagy is legyen bennem a fájdalom és a szenvedés. Egyetlen másodperc szünet nélkül fel fogok állni, és a kamerák elé fogok állni. És így is tettem. Ugyanolyan kitartással és ugyanolyan szakmai komolysággal folytattam a munkámat. És ez volt a legerősebb üzenet, a legerősebb válasz, amit az izraeli megszállásnak adhattunk. Gáza. Elszántság, akaraterő és emberség az éjség közepette.

Trogatuin gautur gradio mogornia voda sha meet mintanov mogorido serint tisen harum orato tisen harum ora harmincik haladnak véget ért. Legközelebb honnap mogorido serint tisen harum órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n viszonthallásra.